TRT Türkiye Hongyo Radio Yonopot Kifanunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap, magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvodácsukároz.

Markiete sehr Huson hat, September Husonio Sadika Hit für Esso Hirado, Kösunten, Kedeshagotoyinkat. Heves eső zések okozták súlyos áradásokat Indiában. Az iskolákat bezártak, ezreket evakuáltak, miközben a mentőcsapatok azon dolgoztak, hogy a lakosokat az elárasztott területekről biztonságba helyezzék. A hatóságok szerint legkevesebb 62 ember vesztette életét, az észak-keleti indiai Uttar Pradesh államot sújtó heves esőzésekben az utóbbi 3 nap alatt. 46 ember megsérült, több mint 1000 ház rongálódott meg, miután 3 napnyi heves csapadék áradásokat okozott több helyen. Az áradások hatással voltak az indiai keleti részén fekvő Odisra államra is, ahol a hatóságok szerint több mint 75 ezer embert evakuáltak biztonságosabb területekre. A szomszédos Nepálban az ország katasztrófa védelmi ügynöksége szerint csütörtöktől vasárnapig 21 ember veszette életét időjárási okok miatt. Nepál még mindig a pusztító augusztusi áradások utóhatásaiból próbál felépülni, azok több mint 1400 ember halálát okozták, és mintegy 6000 ember tartanak eltűntként nyilván. Az iráni sajtó szerint Iránnak nincs semmilyen tárgyalási terve az Egyesült Államokkal. Trump elnök pedig elmondta, hogy új tárgyalási fordulóra készülnek Iránnal. Az iráni állami hírügynökség az írna egy OZENSZ közgyűlésén való részvétel céljából New Yorkba utazó iráni delegáció.

tanıtıldı. Otan elota şeytot İranlık a hormeti soruşmayını taşara funat gozo felteteleyit esen o heyten uyab targalaşı Kürt var İranlık. Le Mondot Vučić Serbenuk Serbia Kosoşagenuk Aleksandr Vučić bejelentette Le Mondot. Vučić Le Mondot megelőzően az elnök hivatal épület előtt szót hívéhez. Ékre bíztek azt a legmagasabb feladatot és felelősséget, amit egy ember vállalhat, mondta Vučić, és hozzátett, hogy a közösségi elnöki választást december végéig meg kell tartani. Vučić közölte, hogy az október 25-én tartandó előre hozott általános választáson egyszerű állampolgárként kíván részt venni, és a következőket mondta. Fenn kell tartanunk a gazdasági fejlődést, ugyanakkor, amikor a gazdasági növekedésről beszélünk, elsősorban az innovációra és a mesterséges intelligenciára kell ügyelni, hogy ne késünk le. A nemzeti gyűlés elnök Anna Branović Vučić lemondását követően látja el a közösség elnöki teendőket.

0: OTRT Türkiye hangi radyo yanak hir müşurat hayak.
1: İtamar Ben Gvir İsrail'in nazet biston şuage minister Mek Fogat doyd vida ministeri kenevazi şu eşetin kesemi yazdin Fogyo Palestin Fogyo kivi ikzeyi şehit Valamint fe gyo şehit şu Palestin o kitelep biti şehit o gazı ve zet böl şu amek sel sis yordani abul. Ben Gvir közsi tetek videot ameyen Hasan Salame Palestin Fogoya Sembeşül. Salame eserkilen seskilen sven hot oğutavan börtün ben. Uş az İsaili hot oğuşağuk tayi gosete şu serint. Töp ilet fotik tartu börtün büntetti şey tölti. Az eserkilen seskilen svene şivek bana követet. Töp tutsat İsrail aldozatot követelü bomba tamada şok miyat. Ki akarlak végeztetni téged, mondta Ben Gvir Salamehnak a felvételem, az Izraeli miniszter ismételten kijelentette, hogy ösztönözni fogja az úgynevezett önkéntes migrációt, amelynek célja a palesztinok elmozdítása a területről, miközben elírja a palesztin foglyok halálbüntetéssel való sújtását is. Kölcsönös terrorellenes műveletek és vádáskodások a dél-ázsiai határvidéken a pakisztáni biztonságerők bejelentették, hogy az ország délnyugati részén található Belucsisztán tartományban egy 96 órás átfogó hadművelet során 71 terroristát likvidálták. Az Iszlámabad azzal vádolta Afganisztánt és Indiát, hogy támogatják és finanszírozzák a szóban forgó terror csoportokat. A hadsereg emellett jelentős mennyiségű fegyver, lőszer és robbanó anyag lefoglalásáról számolt be. Kabul és Új-Dehli egyelőre nem reagált a vádakra, ezzel párhuzamosan az afgan hatóságok közölték, hogy Nuristan tartományban a biztonságerők 28 terroristát öltek meg, és 32-t megsebesítettek. Kabul azt állított, hogy a likvidált fegyveresek a Pakisztánból átlépő Ilia terror szervezet tagjai voltak. Iszlámabad komolytalannak nevezte és visszautasította az afgán állításokat, tagadva bármiféle érintettséget a nurisztáni összecsapásokban vagy a terror szervezetek támogatásában. A globális olajárak átlépték a hordonkénti 105 dollárt a közel-keleti háború befejezésére irányuló javaslattal kapcsolatos nézeteltérések ismét több mint 1%-kal felajtották az olaj.

erőköt. Brennyes olaj a globális benchmark hordóinként körülbelül 105 dollárra emelkedett, még az amerikai nyers olaj a West Texas Intermediate elérte 93 dollárt. A Kipler elemzője szerint a közel-keleti nyers olaj export szeptemberben elérte a napi 12,8 millió hordót, ami a legmagasabb szint a háború februári kezdete óta.

Ossalate katorok világbo című műsor újabb epizódjával jelentkezünk. A mai témánk a Latin ösztönören és a hét szép ember, dr. Cemil Dualcsipek, nemzetközi kapcsolatok szakértőjének a témával kapcsolatos értékelésének adunk helyet. Egy nemzet kulturális életét gazdagító írók arra készítették az embert, hogy újraértelmezze magát és azt a világot, amelyhez tartozik. A török irodalom egyik jelentős költője és gondolkodója Alaaddin Özdenören, és ilyen személyiség volt költészetében, az ember belső fájdalmával, gondolati írásaiban pedig a hit és a civilizáció kérdéseivel foglalkozó elmét találunk. Özdenören megismerése, aki a hét szép ember köréhez tartozott, azért is értékes, mert általa jobban megérthetjük a közelmúlt török irodalmának egyik erős barát és alkotói közegét. Alaaddin Özdenören 1940. május 20-án született Kahramanmaraşban. Ikertestvére Rasim Özdenören a török novella és próza irodalom egyik jelentős alakja volt. 1966-ban szerzett diplomát az Isztambuli Egyetem Bölcsészettudományi Karának filozófiai szakán. Több városban tanított filozófiát, majd a Kulturális Minisztériumban tanácsadóként dolgozott. Költő és gondolkodói identitásának egymás mellett való jelenléte különleges mélységet adott irodalmi munkásságának. Az emberi élet értelmét kereső filozófiai figyelem művészetének értékelésekor fontos szempont. Özdenören irodalmézésének gyökereje azokban a marosi mesékben és karacsóolán versekben találhatók, amelyeket gyermekkorában hallgatott. A marosi baráti kör ezt az érdeklődést közös irodalmi munkával alakította. Ékek Anatólia szóbeli kultúráján nevelkedett fiatal, bekapcsolódott a modern költészet kereséseibe is. Ez a kezdet azt is megmutatja, hogyan öröklődik a török kultúra nemzedékről nemzedékre egy otthon hallott névtal évekkel később is tovább élhet egy költő szavak iránti figyelmében. Alaaddin Özdenören nevét mindenképpen fel kell idéznünk, amikor a hét szép emberről beszélünk. Ez a irodalmi közeg, amelyet Rasim Özdenörennel, Cahit Zarifoğlu-val, Erdem Beyazıt-tal, Mehmet Akif İnan-nal és Nuri Pakdil-lel osztott meg, meghatározó szerepet töltött be életében. Ez az együttlét arra tanít bennünket, hogy a kultúra a barátságok révén is gyarapodik. Az egymást olvasó, egymást kritizáló és írásra ösztönző emberek munkája

idővelek egész ország irodalmi örökségévé válhat. Ennek a közös munkának kézzelfogható eredményeit a folyóiratokban láthatjuk. Összenőren a Maros Hamlet köréhez kapcsolódó munkák után barátjaival együtt részt vett az irodalom és a Manvera folyóiratok munkájában. A Manvera alapítói között is ott volt később a Szótak folyóiratban is megjelentek versé és írásai. A folyóirat szerkesztés irodalmunkhoz való hozzájárulásának fontos része volt. Egy irodalmi folyóirat ugyanis olyan találkozóhely, ahol az írók meghallgathatják egymás hangját, az olvasók pedig új művekkel ismerkedhetnek meg. Összenőren sokat tett ennek a folytonosságnak a megteremtésért. Első verses kötete a Naflotta. 1975-ben jelent meg, az 1996-ban kiadott a Magány, ahogy múli című kötetét. A Török Író Szövetség költészeti díjára méltónak ítélték. Versének egy részét későbbi kötetében is összegyűjtötte. A költészet átjárói című művében Cahit Szarifol és Mehmet Aki Finan költészetével foglalkozott. Az Elfeledettség című kötetben pedig emlékeit és különböző írásait tárta az olvasók elé. Ezek a művek azt mutatják, hogy összenőren nem csupán verseket írt, hanem az irodalomról is gondolkodott. Az őt körülvevő közeg emlékezetének megőrzésén is dolgozott. A zenőrán költészetében különösen fontos a hagyományjal kialakított kapcsolata. Használta a második új költészeti irányzat által megnyitott lehetőségeket is, Szezai Karakólóval való találkozása is hatása volt költészetének alakulására. A klasszikus költészet iránt érdeklődése összekapcsolódott azzal a gondolattal, hogy a múlt örökségét modern érzékenységgel kell tovább fejleszteni. Ebből a mai fiatal írók számára is fontos tanulság következik. Saját hangunk megtalálásához először meg kell hallanunk az előttünk járó nemzetékek hangját. A török nyelv kulturális és irodalmi örökségéhez való közeledés kedvező alapot teremtett új művek megszületéséhez. Költészetének meghatározó témái között találjuk a magányt, az elválást, a halált és a szomorúságot. 1984-ben 8 éves fiát Keremet közlekedési balesetben vesztette el, ami mély nyomot hagyott életében és költészetében. Ennek a fájdalomnak az ismeretességét megérteni versének törékenységét. Összenőren költészetéről gondolkodva arra is emlékezünk, hogy milyen együttérzéssel kell fordulnunk mások vesztesége felé. Az irodalom értéke részben éppen ebben rejlik, abban, hogy képesek vagyunk átérezni mások fájdalmát, és ezáltal túlléphetünk saját világunk határain. A Kerem táskája című versben egy iskolatáska rekeszei megtennek a gyermek nevetésével, füzetével és hozzáadala erejtett szomorúságokkal. A költő egy hétköznapi tárgyát állít az emlékezés középpontjába. A táska súlyára épülő záró gondolat arra késztette az olvasót, hogy elgondolkodjon azon a gyászon, amelyet egy apa hordoz. A vers ereje abban rejlik, hogy egy mindenki számára ismerős apró tárg ilyen mély jelentést kap. Itt érthetjük meg igazán özenőren értékét a török költészetben, miközben egy személyes vesztes

segítségről ér, olyan hiteles és hatásos nyelvet teremt, amely az olvasó saját szeretetének, óvó érzésének és veszteségének élményét is megszólítja. Ha gondolkodói világát vizsgáljuk, olyan művekkel találkozunk, mint a nyugatosodásról, az ember és az iszlám, és az állam és az ember. Ezekben a művekben olyan kérdéseket tárgyalt, mint az értelem, a tudomány, a hit, a nyugatosodás, valamint az ember és az állam kapcsolata. Az iszlám gondolkodás egyik alapvető forrása volt elmélkedésének. Ha ezeket a témákat együtt vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy írásaiban fontos helyet foglalt el az a kérdés, hogy milyen értékek alapján éljen az ember, és hogyan alakítsa ki egy társadalom saját szellemi életét. Az ösztönőren által felvetett kérdések ma is jelentőséggel bírnak, amikor kulturális identitásunkról gondolkodunk. Egy ország kulturális önbizalma ahhoz is kapcsolódik, hogy képes-e megérteni saját költőjét és gondolkodóit. Nem alakíthatunk ki erős kulturális kapcsolatot olyan írókkal, akiknek csupán a nevét ismételgetjük, anélkül, hogy művéiket elolvasnánk. Ahhoz, hogy megismerjük őket, kezünkbe kell vennünk könyveiket, el kell gondolkodnunk az általuk feltett kérdéseken, és gondolataikat saját koruk körülményei között kell értékelnünk. Fontosnak tartom, hogy ösztönösen művei eljussanak a fiatalokhoz. Maradandó tisztelgés lenne előtte, ha verseit az iskolákban olvasnák, könyvét is a könyvtárakban hozzáférhetővé tennék, gondolati írásait pedig irodalmi közösségekbe megvitatnák. Már az is fejlesztette a diákok török nyelv iránti figyelmét, ha egy versben megvizsgálják egy-egy szó kiválasztását. Az ilyen olvasási szokás a nemzeti kultúrához való kötődést a mindennapi élet részévé teheti. Kultúránk folytonossága az alkotásokkal kialakított, élő kapcsolatból merít erőt minden új olvasó saját kíváncsiságát és kérdéseit adja hozzá az irodalom jövőjéhez. Kedves hallgatóink, a Látin ösztönőren 2003. június 26-án hunyt el Balıkesir-ben. A török irodalomban sajátos hangot hagyott maga után, amikor a hét szép ember szomorú költőjeként emlékezünk rá, egyszerre kell felidéznünk a költészetért végzett munkáját és a gondolkodás kultúrájához való hozzájárulását. Feladatunk, hogy ezt az értékes örökséget továbbítjuk az új nemzetékeknek. Alaaddin ösztönören emlékét kegyelettel őrizzük, tisztelettel emlékezünk mindazokra a tollforgatókra, akik a török nyelv szépségéért és a nemzetünk kultúrájáért dolgoznak. Dr. Cemil Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértője értékelését hallották. Viszont hallásra!